Ja nem szőj ki. Ja nem szőj ki. Nekci csáru, ja nem szőj ki. Ja nem szőj ki. Nečum na mnie, chyť mi nohy. Ja nem szőj ki. Hlavou do